0: Britannica. Ír, skót, angol és amerikai zenesörözet az FM 98-on
1: és a civil rádió weboldalán. Britannica.
0: A csapos Tallér Gábor.
2: Mercy. Mercy. Mercy.